maverekeeri onjimi uchindau. Radio Mosambiki irikumupa maverekeeri onjimi uchindau.